trekkenes csúszkasz, rokas power szagújem lián. Vínj mutas pilsnáud az imej, kódis millej